0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medvebóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot.

0: A számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a Pro Talento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és Artisius pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a Holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a Szelevényi Tehenesi Holtköröst és a Csépai Gyovamámai Holt-Tiszát. Közben befejeződött a Tiszaugi Holt-Tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Figyeljünk a hűtőpultoknál! Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt Szolnokon a Szent István Tisza híd karbantartása miatt. Ezzel is szeretné a városvezetés enyhíteni a torlódásokat. A szoljon.hu beszámolója szerint munkanapokon gépjárművel is át lehet haladni a belvároson. Az intézkedés ezen a héten ma este 8 óráig van érvényben, és szükség esetén a jövő héten is folytatódhat. A tapasztalatok szerint a közlekedők élnek a lehetőséggel. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át, Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
4: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt, a VIP, az óra a Yolanda Bikullal és a Vino Speak Americanoval indul.
5: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az út szélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Besten.
1: Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: Jazz FM a legjobb zenék. A tegnap előttihez hasonlóan újabb hideghez nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérték a vadállományt. Pedagógusokat köszöntöttek Szolnokon. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász Felsőszentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik. 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hole in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megnyitották a Kossuth teret az autósoknak. Jubileumi vetítés Martfűn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt Szolnokon a Szent István-Tisza híd karbantartása miatt. Ezzel is szeretné a városvezetés enyhíteni a torlódásokat. A szoljon.hu beszámolója szerint munkanapokon gépjárművel is át lehet haladni a belvároson. Az intézkedés ezen a héten ma este 8 óráig van érvényben, és szükség esetén a jövő héten is folytatódhat. A

0: Tapasztalatok szerint a közlekedők élnek a lehetőséggel. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre melegebb időjárás valószínű térségünkben. Az előrejelzések szerint a következő időszakban a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet, és több helyen megközelítheti vagy meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet a sok éves júniusi átlag fölé emelkedhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütéses órák száma várhatóan magas lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van, péntek. Fatima, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
1: Best

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül, a Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, fél nyolc után pedig a Black Ketek jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a Pro Talento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és artistus pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holtköröst és a csépai gyovamámai holt-tiszát. Közben befejeződött a tiszaugi holtisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védő szentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0, Megyeri híd

0: Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a római birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyés halmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Felmérték a vadállományt. Pedagógusokat köszöntöttek Szolnokon. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
2: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen

0: Gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jász-Felső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát is, az óra Vanessa Amorózival indul, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, péntek van, június 5-e, Fatima napja, sok boldogságot, kedves ünnepeltek, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Rádiókészt, a legjobb zenék. Június 5-e van, kis szombat, egyébként péntek már, mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy kis szombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megnyitották a Kossuth teret az autósoknak. Jubileumi vetítés Martfűn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKF tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt Szolnokon a Szent István Tisza híd karbantartása miatt. Ezzel is szeretné a városvezetés enyhíteni a torlódásokat. A Szoljon.hu beszámolója szerint munkanapokon gépjárművel is át lehet haladni a belvároson. Az intézkedés ezen a héten ma este 8 óráig van érvényben, és szükség esetén a jövő héten is folytatódhat. A tapasztalatok szerint a közlekedők élnek a lehetőséggel. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a Szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forint értéket vittek el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre melegebb időjárás valószínű térségünkben. Az előrejelzések szerint a következő időszakban a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet, és több helyen megközelítheti vagy meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet a sok éves júniusi átlag fölé emelkedhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütéses órák száma várhatóan magas lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat-észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja, aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe, kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd.

0: Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérlet megújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel, ne maradj le! Szigligeti.com.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak.
2: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Ahogy a tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
2: Best FM, a legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
6: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
5: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a Pro Talento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és artisztus pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlás.

0: lezárása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a Holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi, tehenesi holtköröst és a csépai, gyovamámai holtiszát. Közben befejeződött a tiszaugi holtisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből, Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után, a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot a Balaton, 21-et iszható 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet. A Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Felmérték a vadállományt. Pedagógusokat köszöntöttek Szolnokon. Patikát tört fel egy 18 éves fiatal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Elfogtak egy 18 éves jászberényi fiatalt, aki a gyanú szerint betört egy Jászfelső-Szentgyörgyi gyógyszertárba és több más lopást is elkövetett. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be róla, hogy megbontotta a patika kerítését, befeszítette az ajtót, majd 24 doboz nyugtatót, egy mikrosütőt, egy szódagépet, illetve több elektromos szerszámgépet vitt el. A nyomozók kamerafelvételek alapján azonosították és előállították a fiatalt. A bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor

0: meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houston-t, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
1: Best

0: ahogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatban igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk tőle a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugóbb baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel. Hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kit a sorsa sújt? Mit tehet a sejt?
1: Meghallgatjuk mindjárt a friss híreket, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatot. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Népih oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Népih szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene, kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Life indítja az Uptown Girl-lel, 4 perc elmúlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Emlevente vagyok.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Escort. Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith Skippy-nek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret engedve a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét sci-fi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajdahunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő, dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dock Terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér Fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizslaparkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt venni. Velencén a Velencei Tavi Kortárs Művészeti Fesztivál várja az érdeklődőket a Velencei Korzón és a Szabad Strandok környékén. A zenei és képzőművészeti installációk látogatása ingyenes. Dunaújvárosban a Dunaparti Szoborparkban szabadtéri művészeti sétát tartanak, ahol holnap idegenvezetés várja az érdeklődőket. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Baján a Sugovica parti sétányon zajló szabadtéri street art bemutatók és utcazenész fellépések egész hétvégén ingyenesen látogathatók, a Városi Könyvtár udvarán pedig mese délután és irodalmi felolvasóest lesz a hétvégi gyerekprogramok keretében. Jó szórakozást!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön, a péntek délután vele és Sophie Alice Baxter dalával indul. Maxim Leventa vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes HÉV és Intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tűzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
1: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
0: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pinteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt pintek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni. Például Melanie C dalával, de itt lesz a Ciplak is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is. De most még Sophie Alice Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Nightcrawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Száguldó csillag, csak lenehess. Nem lehet mindig mindenre

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a

0: pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta a rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
1: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt, színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Esküd című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, létez Lenny Kravitz is és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, naptár szerint is itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam a napkérdésének, ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillparti csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöttek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is csendes zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okoz. Úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okoz torlódást az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fordam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete. Májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerül törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának.

0: Fipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott, ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos.
1: Ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
0: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dancellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. You know, Rock Your Body.
2: Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Ír Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megírná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Vesz Alane dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött, az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyumaendrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: High end, so high end, so high end.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák. Kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
5: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
4: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a Pro Talento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és Artisius pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holtköröst és a csépai gyovamámai holt-tiszát. Közben befejeződött a tiszaugi holt-tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Figyeljünk a hűtőpultoknál! Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
4: Megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt Szolnokon a Szent István Tisza híd karbantartása miatt. Ezzel is szeretné a városvezetés enyhíteni a torlódásokat. A szoljon.hu beszámolója szerint munkanapokon gépjárművel is át lehet haladni a belvároson. Az intézkedés ezen a héten ma este 8 óráig van érvényben, és szükség esetén a jövő héten is folytatódhat. A tapasztalatok szerint a közlekedők élnek a lehetőséggel. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazúkból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó Csaló

0: érkezés kiemelt honti a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
1: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jásznagykun Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak. A leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Lazza péntek van, a mikrofon mögött pedig már Fodor Attila üdvözlet. Nem sokára érkezem azzal a Horváth Tamással, aki majd a jövő hétvégén a ceglédi Laska Fesztiválon is látható. Rajta kívül még itt lesz majd a Well Hello és Miller Dávid egy-egy dala is. Az órát és a zenei összeállítást viszont James Balanttal indítom.
4: 102.4 West FM, a legjobb zenék.

94 Best FM 3 napos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap a napsütés mellett lehetnek felhősebb időszakok is. A légmozgás általában gyenge lesz, viszont esők, záporok kialakulhatnak majd. A kora reggeli 14 fokot követően napközben 26 fok lehet Szolnok környezetében. Vasárnap hajnalban ködés pára is lehet a térségben, napközben pedig csak egy-egy rövid zápor zavarhatja meg a nyári napsütést. Az észak-nyugati szél fog majd megélénkülni, vasárnap megközelítjük a 30 fokot. Medárd napján sok napsütésben lesz részünk, csak kevés fátyol felől lehet felettünk. Az ország nagy részén száraz marad az időjárás, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor. Hétfőn is elérhetjük a 30 fokot majd. Ma van a környezetvédelmi világnap. Párizsból 1883-ban elindul az Orient Express első útjára, és ilyenkor tartották 1993-ban a Sony Music első emberének, Tommy Mottolának és Mariah Careynek az esküvőjét. A lagzin ott volt Ozzy Osbourne, Barbara Streisand, Billy Joel és Bruce Springsteen is. Most a 90-es évek újra zenében Cut the Move és a Get Serious.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok a hétvégére. Tiszakécski lovas napok ma és holnap, ma este éjszakai akadályhajtással 9-től, holnap reggel 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyermeknap Tápió szelén a Népkertben holnap déltől 3 óra előtt látható az Illa Bereg Báb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló estét Jászberényben a szabadtéri színpadon lehet megtekinteni, holnap este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban, a Piac Csarnoknál, holnap 17 órától, a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén, holnap este 8.30-tól. Repülőnapok a Szandai Reptéren, bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, holnap és vasárnap. Most a Soul Searcher folytatja a pénteket itt a 102.4 Best FM-en.

0: ellen.
1: Közlekedési infókkal folytatjuk, most a 102.4 Best FM-en. Tollódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A dugók enyhítése miatt késő délutánig egyébként megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdú-Szoboszlón a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred beltörletén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Debrecennél a 106-os kilométernél sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pécs Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Van tehát mire figyelni? Például ránk is, jön is Madonna és a Vogue most.
2: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a ProTalento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és Artisius pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holtköröst és a csépai gyovamámai holt-tiszát. Közben befejeződött a tiszaugi holt-tisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Figyeljünk a hűtőpultoknál! Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKF

0: A szoljon.hu beszámolója szerint munkanapokon gépjárművel is át lehet haladni a belvároson. Az intézkedés ezen a héten ma este 8 óráig van érvényben, és szükség esetén a jövő héten is folytatódhat. A tapasztalatok szerint a közlekedők élnek a lehetőséggel. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az eseményen közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival, emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
1: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
0: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
0: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat. Hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jásznagykun Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak. A leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról.

0: egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a szuperhatos érkezik ezúttal is a BSV-vel, Beyoncé-val, Azariával, Janet Jacksonnal és a United emlékezetes dalával. Azonban a sor elején Bob Marley, aki a 70-es évek végén pont ilyenkor az amerikai albumlistát is vezeti. A nagy lemezen ott volt ennek a dalnak az eredetije. Jön a Jermaine.
1: 102.4 Best FM.

A 102.4 Best FM 3 napos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap a napsütés mellett lehetnek felhősebb időszakok is. A légmozgás általában gyenge lesz, viszont esők, záporok kialakulhatnak majd. A kora reggeli 14 fokot követően napközben 26 fok lehet Szolnok környezetében. Vasárnap hajnalban köd és pára is lehet a térségben, napközben pedig csak egy-egy rövid zápor zavarhatja meg a nyári napsütést. Az észak-nyugati szél fog majd megélénkülni, vasárnap megközelítjük a 30 fokot. Medárd napján sok napsütésben lesz részünk, csak kevés fátyol felület felettünk. Az ország nagy részén száraz marad az időjárás, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor. Hétfőn is elérhetjük a 30 fokot majd. Ezen a napon született Almás Éva Kossuth Díjas színésznő, most ünnepelne Aignel Szilárd meteorológus. Ekkor született Mark Wahlberg, aki a 90-es években Marky Mark néven többször is feltűnik a slágerlistákon, és ekkor született Vicián Otto Jászai Mari Díjas színész is. A 102.4 Best FM-en újra a 90-es évek jön, és a Boom Shake the Room!

Kis programajánlatok a hétvégére. Tiszakécski lovas napok ma és holnap, ma este éjszakai akadályhajtással 9-től, holnap reggel 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyermeknap Tápió szelén a Népkertben holnap déltől 3 óra előtt látható az Illa Bereg Bábszínház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló estét Jászberényben a szabadtéri színpadon lehet megtekinteni holnap este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban a Piac Csarnoknál holnap 17 órától a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén holnap este 8.30-tól. Repülőnapok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, holnap és vasárnap. A

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek le.

0: szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Közlekedési infókkal folytatjuk, most a 102.4 Best FM-en. Tollódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A dugók enyhítése miatt késő délutánig egyébként megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es, 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdúszoboszlón, a Szobáti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred beltörletén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Debrecennél a 106-os kilométernél sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pécs Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Jó utat, hogyha volna közlekedési infójuk 0620 55 55 155.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel. Ne maradj le! Szigligeti.com.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Pedagógus nap a tankerületi központnál. Folytatódik a holtágak feltöltése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
4: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
3: Kiemelkedő szakmai teljesítményükért tanárokat, oktatási munkatársakat és diákokat jutalmaztak a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén, írja a szoljon.hu. Az eseményen átadták a ProTalento emlékérmeket, valamint a kiváló pedagógus, a kiváló fiatal pedagógus és a kiváló dolgozó elismeréseket. Többen életműdíjat vehettek át, emellett miniszteri elismerő oklevelet, mesteremdíjat és Artisius pedagógusi díjat is kiosztottak. Az eseményen elhangzott, hogy a nevelői pálya szolgálat, amely elkötelezettséget, türelmet és felelősséget kíván. A kimagasló eredményeket elért végzős fiatalok munkáját is méltatták a Szolnoki Tankerületi Központ pedagógus napi rendezvényén. Megkezdődött a Szajoli Holt-Tisza vízpótlása. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságtól a szoljon.hu megtudta, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ez idő alatt mintegy 510 ezer köbméter vizet juttatnak a holtágba. A térségben több helyszínen is zajlanak hasonló beavatkozások. Továbbra is töltik a szelevényi tehenesi holtköröst és a csépai gyovamámai holtiszát. Közben befejeződött a tiszaugi holtisza vízpótlása, ahová összesen 616 ezer köbméter vizet juttattak. Figyeljünk a hűtőpultoknál! Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
3: Megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt Szolnokon a Szent István Tisza híd karbantartása miatt. Ezzel is szeretné a városvezetés enyhíteni a torlódásokat.

0: Az eseményen közönség találkozót tartanak a film alkotóival és stábtagjaival. Emellett várják azokat a környékbelieket is, akik szerepeltek a produkcióban. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
1: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
0: Elismerték a kiemelkedő munkát végző és nyugdíjba vonuló pedagógusokat a Szolnoki Pedagógus Napi ünnepségen, írja a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett eseményen a városvezetése a tanárok szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy munkájuk hosszú távon meghatározza a fiatalok jövőjét. Az ünnepségen gránit, rubin, vas, gyémánt és aranydíszok leveleket adtak át. Emellett köszöntötték azokat is, akik több évtizedes óvodai vagy iskolai pályafutás után vonulnak nyugdíjba. A hosszú időn át lelkiismeretesen dolgozó szakembereket pedig pedagógus szolgálati emlékéremmel és oktatói szolgálati emlékéremmel ismerték el. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
0: Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A több mint 130 éves ingatlanon kicserélik a Baross és a Konstantin utca felüli külső nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és megújul a saroktorony is. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. A felújítás részeként restaurálják az alapító Schuster Konstantin püspök mellszobrát, valamint helyreállítják az emléktáblát is. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És jön is 6 egymás után ezek közül megszakítások és duma nélkül. Itt lesz majd Geszti Péter és Presser Gábor az embertelen dal feldolgozással. Kanye West, aki a napokban ünnepli a szülinapját. A Best FM legenda Michael Jackson mellett most Tom Novi és Lima érkezik elsőként a Take It-tel.
1: 102.4 Best FM.

A 102.4 Best FM 3 napos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap a napsütés mellett lehetnek felhősebb időszakok is. A légmozgás általában gyenge lesz, viszont esők, záporok kialakulhatnak majd. A kora reggeli 14 fokot követően napközben 26 fok lehet Szolnok környezetében. Vasárnap hajnalban ködés pára is lehet a térségben, napközben pedig csak egy-egy rövid zápor zavarhatja meg a nyári napsütést. Az észak-nyugati szél fog majd megélénkülni, vasárnap megközelítjük a 30 fokot. Medárd napján sok napsütésben lesz részünk, csak kevés fátyol felület felettünk. Az ország nagy részén száraz marad az időjárás, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor. Hétfőn is elérhetjük a 30 fokot majd. Ez a nap Klaus Norin születésnapja, ő a Dán Akvának a tagja, 1970-ben született a zenész, 97-ben pedig mindent is vittek a Barbie Girl-lel, még az angol top 40 élére is felkerültek. 1956-ban ekkor született Kenneth Bruce, vagyis Kenny G, a világ egyik legismertebb szaxofonosa, aki közel 100 millió lemezt adott el, néhány éve pedig Katy Perry nagybátyjaként szerepelt a Last Friday Night klipben is, és ekkor született Vince Lilla énekesnő is. Fatboy Slim és a Press You a péntek délutáni folytatásban a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok a hétvégére. Tiszakécski lovas napok ma és holnap, ma este éjszakai akadályhajtással 9-től, holnap reggel 8.30-tól pedig fogadhajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyermeknap Tápió szelén a Népkertben holnap déltől 3 óra előtt látható az Illa Bereg Báb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló estét Jászberényben a szabadtéri színpadon lehet megtekinteni, holnap este 9-től. Nyárindító Tarka Fesztivál Abonyban, a Piac Csarnoknál, holnap 17 órától, a Grey Dove zenekarral 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. UHC és Milf Glue koncertek a Múzsák terén, holnap este 8.30-tól. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, holnap és vasárnap. Keresem a helyem, ez már dalos bogi dala lesz itt a 102.4 Best FM-en.

Közlekedési infókkal folytatjuk, most a 102.4 Best FM-en. Tollódásokra lehet számítani a 4-es számú főúton, a Szent István Tiszehíd térségében, mert félpályás lezárás mellett dolgoznak. A korlátozások várhatóan június végéig tartanak. A dugók enyhítése miatt késő délutánig egyébként megnyitották a Kossuth teret az autósok előtt. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekütő úton útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertirsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Útszűkületre kell számítani Hajdúszoboszlón, a Szobálti úton, az Ady Endre úton és a Balcsi-Zsilinszky úton is. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályás lezárásra kell számítani. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületre kell készülni. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni. Debrecennél a 106-os kilométernél sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyő telek között is. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Már ennyi, úgyhogy én tolom a bicajt, passzolom a mikrofont és jó hétvégét kívánok. Fodor Attila vagyok, holnap találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Let the music play. Here, right here, right here. Let the music play on.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mindenkinek jó jön még egy órányi Denzen, azoknak is, akik már tegnap elkezdték a hétvégét, és azoknak is, akik csak ma csatlakoznak majd rá a hétvégi bulizásra. DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van. Ha eddig nem volt, akkor most már megcsináltuk.
3: Szóval a csütörtök után a mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Engem. A legnagyobb dance induszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a White Boy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dallal.
3: Na egy jó kis
4: ez Only Virgin. Igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Epivel nem ezt vitatkoztunk, csak egyikünk se tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Aha. Megvan?
2: Behá, ne viccelj már. Biblia volt annak idején.
1: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy a...
2: Hogy a cirok söprűvel csak söpörni lehet?
1: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France-ra lehet. Nem, hanem, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
2: Igen.
1: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és akkor itt vesztünk el az Efivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance? De a Flashdance. Flashdance 83-as, a Breaking meg 85-as.
2: Így van, viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon sok táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos, zenés, kultúrköröket.
1: Igen.
2: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment a mellette autóval is szólt, hogy úgy, nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt rá említve, hogy a Harrison Ford, ugye, hogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a Csillagokában. Na szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni, és azt hiszem, hogy az ananásznak van.

0: legfrikúgi ezekben a dolgokban, ilyen úttörök voltak, és azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
1: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra a TikTokot, de azért ezt majd mutasd
0: meg. De azért most már rezgetve létsz.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad, Rocs?
2: Rogynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat, ezzel mi eddig gondba voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván nagyobb, tágul, persze. Egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó háromnapos, van benne külföldi Bonnie MS buli például, tehát felvidéki, egy Mr. Presidenttel megfűszerező, meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Te unatkozni nem fogsz.
2: Azért ismersz annyira, hogy nem azért, tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3 azért így...
1: A mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te akkor mész tovább rúgolni ugye a Borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szuper titkos.
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már mennyit ellen.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem, viccelek, csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövős.
2: Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mindig jó, mondjuk
3: nem,
2: neked három tanod van. Tehát,
3: nem, mondtam
2: minden. Jó, nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, jó van. Egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, már és onnapra is jövő csütörtökön.
2: Köszönöm, jó hétvégét mindenkinek, hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hideg front. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. No, Where is the Love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Timbaland is tiszteletét teszik.
3: Ez a Night Shift a Best

XFM a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön a reggel.

Best of a legőzenek simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitány, most meg ő jön itt a Best of a legőzenek.

Best of a legjobb zenék. 19 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon jelent meg Rihanna harmadik nagy lemeze, a Good Girl Gone Bad. És hát ennek köszönhetően azóta, mióta picit esősebb az idő, mindenki énekli, hogy Ella, Ella, jön az Umbrella. Itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elállok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Azt akarom, a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdal a Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Best Of.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a Dalunis és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen meg lehet majd bocsájtani az időjárásnak, hogy így hétközben azért annyira nem volt nyárias. Mert szombat, vasárnap, sőt még hétfőn is minden be lesz pótolva. 28, 29 és 30 fokos nappali maximumok szombatra, vasárnapra és hétfőre. Se szelet, se frontot, se csapadékot, se túl sok felhőt nem jusolnak a meteorológusok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őzgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őzgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta, találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú eskü című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytrösztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Beszéltem a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jackson-tól és a 92-es Too Funky George Michael-től. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best-től.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Brian Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud Number 9 elérkezik most, Chicane remixével itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is, és 7-én is, Fék utca, Üllői út, és úgy általában a stadion környéken.

Stefan a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mystic, én meg megyek, jó éjszakát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor